0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

én, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő. Fré a csibe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rák a tövény, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő.

egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit formás legyen, egy kicsit vékony, egy kicsit okos legyen, és gyönyörű. Legyen napközben házi tündér, és este is

írt. Furcsa a szövege, és bár három hete bent van a lapban már, mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyolckor fölkel, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kávét, aki nem

várok rá, hol van a rejtett kincs? Éltett az a remény, van nő kicsi szerény, nálam ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes kis

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki nem

0: mind a két karom. Hiszen a mámor így hat jobban, szívet jobban dobva.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj hát!
1: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jól.

0: korom. Hiszen a mámor így hasz jobban, szíved jobban dobva.
1: Fizetni.
2: Parancsolj. 6.40.

Én keresek egy ember, egy férfi. Hogy mi az oka ennek, nem értik.

én nem tehetek róla. Bocsánat. Jézus.

Jó anyány kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódultak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ez fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

posta kocsi deszegett a poros úton, vitte a sok rózsás levélki. Szőke hajú dédanyámnak is kacsóját a lopagok sorban így kérték, amióta

most a galamb a csőrébe vitte apám levelét az édes mamámhoz. Galamb fordult áll a válasz, kérem hozzám, jön-e, avagy másként.

Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudvalevőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már rohamléptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémleljék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecsesz-kecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecsesz-kecskenfogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirtje alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá rakfoljuk, és bal kezének hüvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit guvrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget vett az életének, féltékeny, ha más fogja csak a kezét. Egy pillanat s levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin ides oda, mert a kis csunk csúnya őt már rég csalja, a szép Li Hunggal, s ez a baja. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal. Jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, a kora csunk csúnya.

és itt köszörülteti meg egy kulival. Ha csúcsol, ő meghal, jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, akkor a csúcsunya.

Goodbye, Mimi.

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a vágyat novemberi nap is. A Stuart Bowl után

baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

szeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Állami Építési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltételül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.

Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vivát, él a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vivát, él a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vivát, él a sport! Láttam az olimpiát, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki? A rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

Holland schiet me netje, ketje, ketje, metre. Ijankor, Erikor, ajo, waarat. Lärfelin kvinta, fetje, ketje, ketje, metre. Och vem gis vanja, kan jag här i konvarat. Ugye goma kecske méter, nem hiába hentögnek, hogy a barat nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske métre, ilyenkor érik ott a jó barat.

gyere velem szépen, ecske, kecske, kecske, vétre. Ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, vétre. Ha nem gyűjt bánya, kánya, hát itt marad. Ugye, kom a kecske, vétre, nem hiába hentegnek, hogy a barát.

mondjak néked, nem is tudom, semmi sem új a nap alatt. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak.

0: Balaton leglátogatott a fürdőjes Jófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Oh, cartons of camels are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho! It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.

0: Szereti kozár.
1: Sárga rigó párnak meg van minden adanga jó, és ezért napról napra még szebben fütyül a rigó.
0: Lennék rigó én is, és kegyed egy rigónő, és akkor majd megérti.

árbaligó, várnak meg van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért epedek rettentőn. Sárga rigó fészket látom, ott fent a jegenye pár. A rigó egyet füttyen, itt ott fent szervigatán.

0: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: Viszont természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

catch us a yo, reveal yo, let's skin. Puri mesés lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom, s az, ami gond, kicsike

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

olyan furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, for, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan. Aki álmodik, az boldogtalan.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikó tehát öltött alfi fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápa tartott tengerén. Ki látott ilyet még, hol éle fehér nép, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerész elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözött egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó tallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét.

A tengerészel hozta Tikót Budapestre, Tikóból díszlet lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantás sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillált, szép csendben tovább állt, érthelyznek, aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos, üsse meg a

chicken.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, s akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

Uh-huh. Sure.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kedves hallgatóinknak ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor.

Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András ruszin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

liter rózsa gerben elhervadni kár. Inkább illatárban, szép lány szép hajában, mutasd meg, hogy gyönyörű lesz a nyár.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

anyád. S nyugodtan alszanak, míg fülük bezúr a gitár s a szakszofon. De nékem, ha ezt a ritmust hallom, érzem, a szívem dobogni kezd már, a rumbát táncolom. Ma éjjel, ahol is táncolt lenn az égen, két felhő között megáll, és vidáman nézne rám. Rumbáznak a csillagok, aludni ma nem tudok, mert reggel 9-ig folyton csak

0: cognome Bofoghia Girl.
1: Bofoghia Girl.
0: Oh, madame. Bofoghia Girl. And a child in a computer, so he's burning a hister. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madám, viszont is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: La la la la, ri-ta-ta.

0: Kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.
4: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovaírtó permet.

lombos fákon rigófészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon

lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

Proudhon cu citir drăhul nisige. De hol von mare bis eșigen. Könyörgöm térden álva szépen, csak egyszer lő az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnyek könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Én tudom, hogy méreg, hogy szeretlek téged, hisz oly gyilkos a vágy, úgy lángol az

Kalten Verletzten. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

0: fond.
1: Nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éj a nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosi hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sóspercet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sóspercet. Maszla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, csak mondom, annyi baj.

the making of. Oh, I'm willing. I'm so willing.

Ce că-i pindurcață rășenghe-n sivașche. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát szeres engem.

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak krétálkoztál, kedvem elborult. Mert féltem, hogy a szíve

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretet hinnőszai. Babics Mihály előadás következik.

ki az álmom elloptad, s az utolsó is te leszel talán, a többi lányok csak apró

Jajaj, Heli, jajaj, Heli, olyan szép volt, mint a libanoni cidrus kertben a rózsák, akár a tatolyapák. Jajaj, Heli, jajaj, Heli, szemek

Jojo Helin, Jojo Helin, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a tatolyafák. Jojo Helin, Jojo Helin, szemekék olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te futat, te sutat, te bolondos Helinkén. Úgy várlak, ha mondta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jajon Helin, jajon Helin,

Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondók. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyt közvetítettük. Fényel, díszelt szó.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
1: Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away.
2: With pleasure. Major Miller stellte mir soeben Feldwebel Desmond vor, der den nächsten amerikanischen Schlager mit deutschem Text singen wird. Und Sie hören Long Ago and Far Away. Lang ist es her und weit zurück.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül!

Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már szerelmesen? Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Hogyha sosem fogod.

locomotív mindmesét. Dologgani akar a vízesét, ennek a nagy dob és a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

Olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az a tojafák. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak, havonta.

szívem, hogy hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénként. Úgy várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletbe a drágám.

hiábokhoz. A sorsod elől futni úgyse tud, mert sorsunk nekünk, vagy a végzetünk, hogy egymásért szenvedünk. Hiába gondolod, hogy vége már, hiába vagy fölényes és vidám, én úgy is tudom, a kő arcomon még álmodom.

0: a lakás annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segít, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: Wort, nur ein Kuss, nur ein Du. Da braucht man nichts weiter dazu. Da sind Stunden wie Sekunden. Merci, mon ami, es war wunderschön. Immer wieder will ich dir es sagen. Liebling, wir müssen uns wiedersehen. Es war ja so schön.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapjuk.

0: megkapnak, amire a munkához szükségük van.
1: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!
2: Haladjon ön is a korral, süssön vánca sütőporral!

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations,

vesztes, aki a másiktól túl sokat vár. Én szeretlek téged, de nem egészen úgy.

élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég. Ha kicsit szeret, ne titkold kedvesem, neves, és nézd rám édesen, tudod.

ránk boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra és panaszra nem lesz oka. A szívet kívánom, kis virágom, így világos ugye a dolog. Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem.

0: ránk boldogság vár. Egymás lehetnénk már tavaszra és panaszra nem lesz okos. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy szeretnék, ha te meg én egy pár lennék az idén.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
2: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.